0: éjjel-nappal.
1: Trio FM. Melletted szól.
2: Hé, hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz. Ami szép volt, erőt ad, de felül, a kis szobából előcsal a szálak, már most is összeérnek, de csak akkor látod meg, a körben nézel egy falu szívében, vagy a város szélen, én ott leszek majd veled az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. A Tisza párt ma jelentette be, hogy Baka Andrást jelöli a tisztségre. A jogtudós elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz már korábban jelezte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg. Majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, valamint az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Keddig maradnak érvényben a hőség miatt bevezetett postai intézkedések. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmondott titkok között a hazugság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. A Tisza párt ma jelentette be, hogy Baka Andrást jelöli a tisztségre. A jogtudós elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz már korábban jelezte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg. Majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, valamint az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmixal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az Igali gyógyfürdőből. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt 75%-re módosítják. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az Igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Napos idő várható, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20 fok, napközben 29-35 fok lesz. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
2: Ez volt a reklám. Mellette.
3: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Bokka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Készülnek a javaslatok a budapesti planetárium jövőjétől. Mártól ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Bakka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz igénybe. Napos idő várható, eső továbbra sem lesz. Napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

üdvözöljük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

Fuck that bitch. Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plusz Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rio FM.
0: Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Hering Autó elhozta a jövőorientált autómárkát a járságiaknak is. Prémium Omoda és Jayco modellek várnak egy karnyújtásnyi a Gyöngyösön a Pesti út 93 szám alatt. Gyere el, lepődj meg! Nálunk alap az extra. Omoda Jayco Gyöngyös.
4: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
5: Ez volt a reklám!
6: A Trio FM hírei!
7: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomjói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitószentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen, de ha nagyon aktualitásokkal akarunk foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy elég lenne két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ kutatói, illetve tudósai a vízcsőd, a globális vízcsőd fogalmát? Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, ami pedig az energiát és az energiaválságot illeti. A legfontosabb kérdés azt gondolom egy átlagos háztartás számára az, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a jövőben. Van ellakásban élők hátrányban, de fogok hozni megoldásokat. Ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van? Ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agrárunionak.

0: Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt, azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a se kéménységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízveszteség, mintegy 25%, így rengeteg víz folyik el és vész kárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. Ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Why should you care?
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak, kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet, tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött, úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lenge ruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fogatos zabla megvan?
3: Fogatos kantár.
2: Ostor, fogatos hám, fogatos kiegészítő.
3: Fogatos kesztyű.
2: Mi kell még? Mi van? Ti nem készültök?
3: Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én szombaton Jászterek felé a Kossuth-gyepen.
2: Egész napos családi program nem csak a fogadhajtás szerelmeseinek. Ebéd után Buk Viktor csikós bemutatója várja a látogatókat. Pónilovaglás és sokszínes program vár mindenkit.
3: Augusztus 29-én fogadjunk, hogy találkozunk. Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én Jászterek felé a Kossuth-gyepen. Kövess minket a Facebookon is.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett. Az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kissejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépés hoz az onkológiai ellátásban. Az injekció az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbeteg körében a hatodik leggyakoribb típus, közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejt kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immunsejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csoda injekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Építkezés előtt áll? Vagy nyílászárói elavultak? Vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon! Cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jász Boldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
8: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jász Boldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most.
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Visszatérünk a vízes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudomány világa a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém, száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja

0: Covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvíz kitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik, miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezeti és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel? Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszállítják, számíthatatlanul sokszor minden előjel nélkül pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el, a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú, a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző, 5400 éves korral büszkélkedhet, fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek, de hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5500-5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor, azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670-223-9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
4: frissautó.hu.
2: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
2: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mint egy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet. Vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk? Foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal? Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan mászunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája, vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galván elem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyó vízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kisembereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni. Ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemei kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram témakörével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Hering Autó elhozta a jövőorientált automárkát a járságiaknak is. Prémium Omoda és Jayco modellek várnak egy karnyújtásnyi a Gyöngyösön a Pesti út 93 szám alatt. Gyere el, lepődj meg! Nálunk alap az extra. Omoda Jayco Gyöngyös.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
6: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta: Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső, nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
8: Ez a Zama.
2: Zamat.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, és benne már is indul a zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Mára egy olyan alapanyagot választottam, aminek igazából most van a szezonja. Hajdan a szegények eledelének tartották, és elsősorban levest készítettek belőle. Mostanra azonban nagyon sokat változott a megítélése. Ez is tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal, és ha az égig ér, akár az óriások országába is eljuthatunk rajta, hogy ott megtaláljuk az aranytojás tojótyúkot. Természetesen a passzújról, a babról, egészen pontosan a zöld babról lesz ma szó, amelynek főszezonja egészen augusztus végéig tart, de hát a fagyasztási, konzerválási technológiáknak köszönhetően gyakorlatilag az év bármelyik szakaszában frissen tudjuk használni. Szóval szedjünk vagy szerezzünk egy nagy adag zöld babot, én pedig hamarosan mondom, hogy mihez kezdhetünk vele. Jegyzetfüzeteket előkészíteni, már is rajtolunk.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Itt a Trio FM-en a Jássák kedvencei közt önök az Amatot hallgatják, és ugye ma a zöld bab a témánk. A világon az egyik legnagyobb területen termelt növény a bab, vagy paszúj, vagy fuszújka. Ezt a növényt is Amerika felfedezésének köszönhetjük, hiszen a mexikói, perui területen termelhették először, az indiánok már ősidők óta fogyasztják. Ezzel szemben Európában csak a 16. században jelent meg. Ugye két alapvető fajtája a bokorbab és a karóbab, de ezen belül számos fajtát különböztetünk meg egymástól. Mindet fogyasztjuk, zölden hüvelyes formában, illetve szárazbabként kifejtve. Több száz babfajtát ismerünk, tarka, fehér, nagyszemű, kisszemű, vaj, szója, sárga, jég, vörös, ceruzabab, círmosbab, és még órákon át lehetne sorolni. Hajdan minden napnak megvolt a maga babétele. Ennek a zöldségnek is akármelyik fajtája is kerül a tányérunkra. Igen magas a vitamin és ásványi anyag tartalma, sőt, cukorbetegeknek állítólag azért is érdemes minél többet fogyasztani belőle, mert szabályozza az inzulint a vérben, de diétázóknak is előszeretettel ajánlják, hiszen magas a rost tartalma, alacsony a kalória tartalma és laktató. A zöldbab persze lényegesen könnyebben emészthető a szárazbabnál, ezért a diétába az egy kicsit jobban beilleszthető. Kezdetben egyébként inkább a szárazbabból készült ételek voltak a népszerűek, a reformkonyha azonban fedezte a zöld bab jó tulajdonságait is, és hát az elmúlt évtizedekben így is nagyon megkedveltük. Nyáron különösen szeretjük, mert nagyon változatosan készíthető, és nem kell vele sokat bajlódni. Hogyha zöld babot veszünk, akkor mindig olyat választunk, ami zsönge. Hogyha meghajlítjuk, akkor el is törik. És lehetőleg ne tároljuk 2-3 napnál tovább. Hogyha tudjuk, hogy nem lesz időnk elkészíteni, akkor inkább fagyasszuk le. A babot akár előfőzés nélkül, vagyis blansírozás nélkül is betehetjük a fagyasztóba, és akkor mindegy, hogy mikor használjuk el. Ma elsősorban friss, fiatal termésekkel fogunk foglalkozni. Tehát zöld babbal, aminek szintén több fajtája van, például a színe alapján lehet zöld vagy sárga, de van vékony, vastag, korai kései, és még ezeken belül is számtalan variáció. Na hát remélem, hogy ma is velem tartanak, és már elő is készítették a jegyzetfüzeteket, hiszen hamarosan mutatom a recepteket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Itt a nyár. Tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak. A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
1: Ez a Zamat.
0: Zamat.
2: Ez a Trio FM, önök a Zamatot hallgatják, benne pedig a zöld baba témánk. Kezdjük a receptek sorát egy jó kis levessel. Készítünk egy zöld bablevest, de most arra gondoltam, hogy a zöld bablevest szerintem mindenki tud készíteni, hogy nem a hagyományos zöld bablevest fogjuk megfőzni, hanem egy kicsit megbolondítjuk sajtkrémmel. Úgyhogy ez egy tartalmasabb, jó bőven fűszerezett zöldségleves lesz, aminek az igazi testét a zöld bab adja majd meg. Először is 10 dekányi füstölt szalonnát szépen felkockázunk, és egy nagyon kevés olaj hozzáadásával picit megpirítjuk. Ehhez adunk hozzá egy közepes fej vöröshagymát, amit előzőleg felkockáztunk, illetve 2 gerezd fokhagymát nyomunk még bele. Aztán mehet bele a többi zöldség. Szükségünk lesz még 2 darab sárgarépára, 1 darab petrezselyemre és egy kisebb karalábéra. Ezt mindet felkockázva vagy akár felkarikázva rátesszük a hagymára, jól összekeverjük és egy icipicit pirítjuk. Csupán 1-2 percig is, persze nem teljes lángon. Ezután ezt a zöldségkeveréket megszórjuk egy tejáskanálnyi fűszerpaprikával, jól átforgatjuk, majd rászórunk egy nagy evőkanálnyi finom lisztet, és azonnal föl is öntjük 1,5 liter vízzel, én meleg vízzel szoktam felönteni, még egyet keverünk rajta, és már mehet is bele a többi hozzávaló. Ugye zöldbablevest főzünk, és a zöldbab még nincsen benne a levesben, nos, azt most rakjuk bele. 50 dekányi zöldbabot szépen feldarabolva hozzáadunk a levesünkhöz. Ezen kívül mehet bele még akár zellerszár vagy petrezselyem, és hát persze a fűszerek, só, bors, majoranna és kapor. Kóstolgassák nyugodtan, hogy el ne sózzák, vagy nehogy véletlenül sótlan maradjon a levesünk, de tartsák kézben, hogy sajtos zöldbablevest készítünk, egy csomag tömlős sajt kerül még a levesünkbe, az pedig ugye általában sós, úgyhogy arra vigyázzanak, hogy el ne sózzák, de a sajtot majd csak a legvégén tesszük hozzá a levesünkhöz. Szóval most már minden benne van, a fűszerek és a zöldségek, szépen csendes forrással 20 percig főzzük. Közben egy csomag tömlős sajtot összekeverünk 2 evőkanál tejföllel, és amikor a levesünk elkészült, ezt egyszerűen csak hozzáöntjük, és már zárjuk is el a lángot, és már lehet is tálalni a sajtkrémes zöldbablevest. Meglepően finom az íze. Bízom benne, hogy kipróbálják.

What?

97.7 Trio FM mellettet szól, ez itt a Zamat, amelyben a zöld baba téma. No hát, mivel itt a nyár, ezért javaslom, hogy utazzunk egy kicsit irány Görögország. Van egy nagyon finom görög specialitás, ami zöld babból készül, ez a paradicsomos zöld bab. Nem tudom, hogy kóstolták-e már, igazából ez egy nagyon mediterrán ízvilágú, hát mi, köret, saláta, nem is tudom, hogy minek nevezzem, önálló fogásként is nagyszerűen megállja a helyét, de kínálhatjuk akár sült húsokkal is. Na, nézzük, hogy hogyan készül ez a paradicsomos zöldbab. 50 dekányi zöldbabra van hozzá szükségünk, kell 30 dek a paradicsom, egy kisebb fej vöröshagyma, 3 gereszt fokhagyma, egy evőkanálnyi olaj, valamint oregano, kakukkfű, só, bors ízlés szerint, és egy csokor petrezselyem. Első lépésként megtisztítjuk a hagymát, és most nem fölkockázzuk, hanem félkarikára vágjuk. A fokhagymát összezúzzuk, a paradicsomot pedig megmossuk és nagyobb kockára vágjuk. Egy kevés olajon megpároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a paradicsomot és a fűszereket. Só, bors, oregano, kakukkfű kerül bele, a fokhagymát még nem tesszük hozzá az ételhez. Egyelőre ugye csak a hagyma, a paradicsom és a fűszerek rotyognak. Amikor a paradicsom összeesik, akkor tesszük bele a megpucolt és nagyobb darabokra vágott zöldbabot. Amíg a zöldségek párolódnak, időnként keverünk rajta és vigyázunk, hogy a paradicsom le ne égjen. Addig az összezúzott fokhagymát összekeverjük a felaprított petrezselyemmel és egy kevés olívaolajjal. Majd amikor a bab már megfőtt, erre egyébként nagyjából egy 15-20 perc kell, ezt a fokhagymás petrezselymes olajat egyszerűen hozzáöntjük az ételhez, keverünk rajta egyet, és már kész is van. Ahogy említettem, köretnek is nagyon jó, hidegen is, melegen is tálalható, de önálló fogásként is pazar. Bízom benne, hogy megkóstolják, és az étkezőasztalra idézik Görögországot.

0: Minden, ami jásság.
1: Minden, ami jásság.
0: Közéleti események és kulturális információk a Trió Mozaikban.
2: A hazai méhészélet egyik legjelentősebb eseményének adott otthont Jászberény immár 38. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely idén is nagyon sok látogatót vonzott. A mézkirálynő és a mézlovagrendek zenével kísért felvonulása vezette fel a megnyitó színpadi programját a Bercsényi úti sportcsarnokban. Elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte a résztvevőket.
3: A házigazdák tiszteletével köszöntök mindenkit itt Jászberényben a 38. mézvásáron. Tudjuk és legalább sejtjük, hogy milyen fontos a méz készítése, hogy milyen fantasztikus, bár pici, de fantasztikus állatok a méhek. Nálam önök sokkal jobban tudják, hogy méz, igaz, hogy a méhek nélkül lehetetlen, de kell hozzá az ember. Hiszen a méhek és a méhészek együtt hozzák létre azt a mézet, amely azt hiszem mindannyiunk számára rendkívül fontos. És az együttműködés, ez a fajta együtt dolgozás egy kifejezetten jó példa arra, hogyan tud együtt szövetségben lenni ember és természet. Legyünk őszinték, mint mindennek, ennek is van egy másik oldala, és azt hiszem, hogy most, amilyen világot élünk, amilyenek a természeti lehetőségei, adottságai most körülöttünk, érezzük most is ezt a 40-valahány fokot. Egy rossz példa, hiszen nem vigyázunk a természetre, és ez meglátszik a méhészeten, a mézen, hiszen már tavaly arról beszéltünk, hogy az állomány fele elveszett, és ez az időjárás, az időszak nem tesz ennek jót, és bár tudom, hogy a kormány elkezdett dolgozni azon, hogy ez valamilyen szinten megváltozzon, de talán nem merem kimondani, hogy késő, de sokkal korábban kellett volna lépni. Ezt a fajta lépéskényszert Jászberény már megérezte jó néhány évvel ezelőtt, talán későn, remélem, hogy nem. 2022-ben volt először vízkorlátozás Jászberényben, és akkor azt mondtuk, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kell, találnunk kell olyan természetközeli megoldásokat, amely ezeket a folyamatokat lassítja, és talán tesz azért, hogy a méhészet egy picit könnyebb helyzetben legyen.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében méltatta a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény eredményességét, a Jászság méhész közösségét.
4: Egy rendezvény ennyi évtizeden már csak akkor tud fennmaradni és fejlődni, ha egy összetartó közösség áll mellette. Én azt gondolom, hogy itt Jászberényben nagyon jó helye van ennek a méhész találkozónak, hiszen nagyon sok minden adott, adottságai vannak, támogatása van, és köszönöm, hogy az önkormányzat is ennyire támogatja. Nem véletlen, hogy éppen a Jászság vált a magyar méhészet egyik legfontosabb központjává. Az Agyva völgye és a helyi táj adottságai mellett van még valami, ami ezt a vidéket kiemeli. A tudás, amit a méhész családok generációról generációra örökítenek át. A méhészek munkáját sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. A méhészet mindenki ismeri, szeretjük asztalunkon látni, de azt a rengeteg korai hajnali munkát, a folyamatos odafigyelést, a természet feszélyeivel való küzdelmet és azt a hatalmas felelősséget azonban már kevesen látják, ami a kész üveg mögött van. Önök nem csak egy kiváló, egészséges hazai termékeket állítanak elő, a jövőnket őrzik, ugyanis a méhészek munkája nélkül a mezőgazdaságunk és a környezetünk sem létezhetne abban a formában, ahogy ismerjük. Éppen ezért nagyon fontosak azok a rendezvények, mint például a mai is. Lehetőséget adnak a szakmai párbeszédre, a tapasztalatcserére, és megmutatják a nagy közönségnek is a méhésztársadalom értékteremtő erejét.
2: A 38. Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszámolt egy nagyszabású vizsgálat eredményéről, amelyet a szövetség végzett el európai nagyáruházaknál forgalmazott mézeknél. Az elnök kritikusnak nevezte azokat a természeti és időjárási viszonyokat is, amelyek hazánkban is jelen vannak, és sújtják a méh állományokat.
5: 38. mézvásár, gondolom 38 évvel ezelőtt Molnár György kezdte el, és biztos, hogy Gyuri és kollégái és mi is, akik itt voltunk, nem gondoltuk volna, hogy ekkora változás lesz életünkben, kiszáradnak folyóink, és ez mind érint minket. Óriási bajban van az egész ország, mezőgazdaság, méhészek és a méheink is szenvednek. Amikor halljuk a sajtóban, hogy a vadászok, az erdészek mit dolgoznak az emlősökért, a madarakért, soha nem halljuk, nyilván nekünk is mondani kell, a rovarok ugyanígy szomjaznak, éheznek, Eddig a mézár sújtotta, a világpiac sújtott minket, most pedig a természet, ami ellen nagyon nehéz bármit tenni. Még nem került nyilvánosságra, Nyugat-Európában a polcokról leszettünk mézeket, és az általunk leszedett nyugat-európai mézmintáknak egy egyszerű vizsgálattal igazoltuk, hogy egyharmada hamisítvány, ez egy akkreditált vizsgálat volt, ezt elküldtük Brüsszelbe az illetékes főigazgatóságra. Minden energiánkon azon dolgozunk, hogy nagyon kevés olyan állatfaj van a mezőgazdaságban, mert nem kap Brüsszeltől közvetlen, úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást. Ez a méhészeknél nulla. Mi egy olyan ökoszolgáltatást végzünk a beporzás révén, ami nélkülözhetetlen. Semmi más nem oldja meg rajtunk kívül. Igenis kérjük folyamatosan Brüsszelt, hogy ez az ökoszolgáltatás közszolgáltatásra alakuljon át.
2: A jászberényi mézvásáron megválasztották a mézkirálynőt is. A zsűri a szóbeli és írásbeli megmérettetés után ünnepélyes eredményhirdetésen mutatta be, kik képviselik a következő egy évben a magyar méhészetet és a hazai termelői mézet. Magyarország 2026. évi mézkirálynője a söjtöri Balogné Dóra Alexandra lett. Az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, míg a második udvarhölgy címet a bács-borsodi Pekli Gabriella nyerte el.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty-Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető.
4: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
10: Folytatódik a derült, meleg nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
12: Ez az a...

0: Ez a Trio FM, és önök továbbra is a Zamatot hallgatják. Ugye ma a zöld baba témánk, nagyon sok finomság készíthető belőle, de hát általában hogy a zöld bablevest vagy a zöld bab főzeléket főzünk, mindkettő borzasztó egyszerűen elkészíthető. Ugye a zöld bablevest nem is olyan régen csináltunk együtt, egy sajtkrémes variációt. Főzeléket most nem fogunk készíteni, de feltétet igen, zöld babból. Ugye, hogyha azt mondom, hogy zöld bab főzelék, akkor automatikusan mindenkinek beugrik a fasírt, mert annak az a tradicionális feltétje. Na hát most mi is fasírtot fogunk készíteni, de zöld babból, és nem húsból. Vegetáriánusoknak egészen ideális, már feltéve, hogyha esznek tojást, mert hogy azért a zöld bab fasírtba tojás is kerül. Kínálhatjuk persze akár zöld bab főzelékhez, bár félő, hogy akkor egy kicsit túladagoljuk a zöld babot, de ezt inkább saláták mellé ajánlom, vagy akár valamilyen mártogatós öntetet is készíthetnek mellé, és akkor így egy önálló vacsora fogásnak is tökéletes. Na nézzük, hogyan készül a zöldbab fasért. 40 dekányi zöldbabra van hozzá szükségünk, 2 darab tojásra, 2 darab száraz zsömlére, kell 3 evőkanál liszt, só és bors, valamint fűszerpaprika ízlés szerint, 5 dek a zsemlemorzsa, és a sütéshez természetesen olaj. A zöldbabot enyhén sós vízben megfőzzük 20 perc alatt, majd leszűrjük és lecsöpögtetjük. A zsemléket pedig, mint amikor hagyományos fasírtot készítünk, vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk és hozzáadjuk a kihűlt zöldbabhoz. Majd hozzáadjuk a tojásokat, sóval, borssal, piros paprikával fűszerezzük, és annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit a massza felvesz. Ugye a recept 3 evőkanálnyi lisztet javasol, nem biztos, hogy kell bele mind, de az is lehet, hogy még a negyedik evőkanálnyi lisztet is hozzá kell majd adnunk. A lényeg, hogy formázható legyen a végeredmény. Majd kis fasírtokat gyúrunk ebből az alapanyagból, amit megforgatunk zsemlemorzsában, és forró olajban már lehet is sütni. Pár perc alatt kész van a finomságunk, amit tálalhatunk akár lilahagymás paradicsom salátával, vagy majonézes krumpli salátával, amellé is remek. Bízom benne, hogy ezt is kipróbálják. Szerintem szeretni fogják.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: még megismer.
1: Ez a Trio FM, és itt a Zamatban ma a zöld babbal foglalkozunk, és hát most már szerintem kéne készíteni valami jó kis húsos ételt, amihez ugye természetesen zöld babot is használunk, úgyhogy hoztam önöknek egy mézes mustáros csirke receptet, amit édes burgonyával és zöld babbal fogunk összesütni. Már is sorolom a hozzávalókat, ugye szükségünk van csirkemellre, 2 csirkemell elegendő is, aztán kell 1 tejáskanálnyi dijoni mustár, természetesen másmilyen mustárt is használhatnak, a dijoninak ugye egy kicsit erősebb, csípősebb az íze. A mustár mellett 2 gereszt fokhagyma, 1 citrom, só, bors, friss kakukkfű, 5 evőkanál olívaolaj és 1 tejáskanál méz szükségeltetik. És hát kell még 2 darab nagyobb batáta, azaz édes burgonya, és 25 deka zöldbab. A csirkemelleket először is megmossuk, majd felszeljük, és lapjában ketté vágjuk a húst. Arra vigyázzunk, ne legyen túl vékony, mert akkor nem marad szaftos. Ezután a mustárt összekeverjük az úzott fokhagymával, a citrom kifacsart levével, sóval, borssal, néhány ág kakukkfű lecsipkedett leveleivel, 3 evőkanál olajjal és a mézzel. És ebben a mézes mustáros pácban megforgatjuk a felszelt csirkemell darabokat, és 1 órán át lefedve pihentetjük a húst. Nyugodtan be lehet tenni a hűtőszekrénybe. Közben megpucoljuk és felkockázzuk a batátát, vagyis az édesburgonyát, és szintén megtisztítjuk a zöldbabot, azt is nagyobb darabokra vágjuk. Aztán előveszünk egy tűzálló tálat, abba beleöntjük a krumpli kockákat és a zöldbabot, megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, és meglocsoljuk 2 evőkanálnyi olívaolajjal, majd erre ráfektetjük a pácolt csirkemelleket. Már mehet is az előmelegített sütőbe, és lefedve sütjük közepes hőfokon 30 percig, majd ha letelt a fél óra, akkor levesztük a födőt, és még 15-20 percig sütjük az ételt. Ha kész, már tálalhatjuk is azon melegében. Igazán izgalmas étel. Remélem, hogy megkóstolják.

97.7 Trio FM mellettet szól, és önök továbbra is az Amatot hallgatják, de közel már a műsoridő vége. Viszont van még egy olyan recept, ami nem maradhat ki, ha már a zöldbab a mai témánk, ez pedig a rakott zöldbab, ami egy nagyon egyszerű és elronthatatlan étel, úgyhogy kezdőként is bátran meg lehet vele próbálkozni, mindig sikerélményt jelent. Na hát ehhez szükségünk van fél kiló darált húsra, illetve 25 dekányi rizsre, amit félig megfőzünk. Ugye a fehér rizs főzési ideje olyan 12-15 perc között mozog, 6 percig főzzék a rizst. Aztán kell még nekünk egy nagy fej vöröshagyma, 3 gereszt fokhagyma, só, bors, majoranna ízlés szerint, jó sok tejföl, olyan fél liternyi mennyiség, 1 darab tojássárgája, fél kiló zöldbab, és 15 deka sajt. Ugye a mennyiségeket nagyon könnyű megegyezni, hiszen mind a darált húsból, mind a zöldbabból, mind a tejfölből azonos mennyiség kell, tehát fél kilónyi, és ennek pont a fele kell a rizsből. A többiek pedig az ízről gondoskodnak majd. Na hát, ugye félig megfőztük a rizst, azt félretesszük. Közben egy serpenyőben olajat hevítünk, és elkezdjük dinsztelni a felkockázott hagymát, beletesszük a fokhagymát, és már mehet is bele a darált hús, amit jó alaposan átforgatunk, és fehéredésig sütjük, és már vesztük is le a tűzhelyet. Ugye a húst is csak félig készítjük el. Majd hozzá keverjük a rizst. A tejföl felét félretesszük, ez kerül majd az ételünk tetejére, a többit egy kevés sóval és tojássárgával összekeverjük, ezt is egy picit félretesszük, közben a zöldbabot fedő alatt megpároljuk. Ezt sem kell teljesen készre, a zöldbab főzési ideje 15-20 perc, itt most elég lesz 8 percig főzni. Aztán előveszünk egy tepsit, azt, amiben a rakott ételeket szoktuk készíteni, és kezdjük a rétegezést. Alulra mehet a zöldbab, erre kanalazzuk rá a darált húsos rizses egyveleget, ezt megkenjük a tejfölös krémmel, azzal, amiben a tojás sárgája van. Erre megy még egy réteg zöldbab, majd a maradék tejfölt, amit félretettünk az étel tetejére, kikeverjük a 15 dekányi reszelt sajttal, és ezt kenjük az ételünk tetejére. Már toljuk is be a sütőbe, és 30 percig közepes hőfokon sütjük. Ha kész, akkor pedig elfogyasztjuk jó étvággyal. Egészségükre!

97.7 Trio FM mellettet szól, és végére értünk a mai izamatnak. Ugye ma a zöldbab volt a témánk, én nagyon bízom benne, hogy megjött a kedvük, hogy egyenek zöldbabot, mert nagyon jó hatással van az egészségünkre, és hát nagyon sokféleképpen is nagyon ízletesen elkészíthető. Ugye magas rostartalmú ételről van szó, tehát hogyha zöldbabot eszünk, akkor hosszabb ideig tart a jól lakottság érzése, így csökkenti az éhségérzetünket. Remek forrása a K-vitaminnak, így hát erősíti a csontokat, támogatja az immunrendszerünk működését, védi a szívet, hiszen folsavat és káliumot tartalmaz, ami segít szabályozni a vérnyomást és javítja a szív egészségét, úgyhogy együnk sok-sok-sok-sok zöldbabot idén-nyáron is, és persze aztán ősszel és télen is, hiszen a zöldbab fagyasztott formában is ugyanolyan egészséges, mintha friss lenne. Mivel az érés csúcspontján takarítják be és azonnal lefagyasztják, így hát megőrzi értékes tápanyagait. Szóval, ha elfogy a piacon az idei zöldbab, akkor nyugodtan használják mirelit formában. És jövő héten is tartsanak velem. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM-i Ezberényből. Stúdiónk vendége volt Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kisnémetné Királyéva interjújában az első részben az energiatakarékosságról, valamint a jászsági idősellátás és a kórházi gondozás összehangolásáról esik szó.
1: Itt köszöntöm a Trió Rádió stúdiójában Halmai Ferencet, a Jászság országgyűlési képviselőjét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mi most tulajdonképpen egy ilyen komfortos helyen tudunk beszélgetni a stúdióban, ahol 27-28 fok van, és egy összefogásra van szükség mindenki részéről, hiszen akár a vízellátás, akár a elektromos áramellátás, azért csinyán kell bele, takarékoskodni kell.
2: Először is nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott, és a polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy tehát át tudjuk viselni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
1: És természetesen itt a Trió Rádióban pedig tájékoztatjuk majd hallgatóinkat minden aktualitásról, mint hogy tettük ezt az elmúlt időszakban is. És akkor maradjunk még itt a választókerületben, a Jászságban. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége nemrégiben ülésezett. Nyilván több fontos kérdésben is tárgyaltak, de talán az egyik a legfontosabb, ugye úgy tudom, hogy a kórház főigazgatója kezdeményezte, hogy az idős gondozás, a betegellátás olyan összhangba kerüljön, amelyben nyilván az idősek számára egy megoldás jelenthet, hiszen nagyon sokan, talán több mint 60 beteg is van az Erzsébet kórházban, akik orvosi kezelésre már nem, de gondozásra viszont szorulnak. Mi az ön feladata ebben, mit tud majd a kormány ebben hathatósan segíteni, mert nyilván ez nem egy lokális probléma, hanem egy országos szintű is valószínűleg.
2: Igen, ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább éltek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
0: Műsorunk vendége Halmai Ferenc országgyűlési képviselő, az interjúnk hamarosan folytatódik, a következőkben a térséget érintő vasút és útfelújításokról beszélgetünk.

0: Rádió FM-et hallgatják, már is folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a Jászság országgyűlési képviselőjével. A következő percekben kiderül, milyen vasút és útfelújítások várhatóak itt a választókerületben, valamint hogyan segítik a jászsági településeket a Magyar Falu Program és a Szent István vidékfejlesztési program forrásai.
1: És akkor a választókerületi fejlesztéseknél tartunk, akkor ön is megjelentette a közösségi oldalán, hogy a vasútfejlesztés az tulajdonképpen a közösségi közlekedésben egy kiemelt szerepet fog kapni a következő időszakban, rá is szorul a vasúti pálya rekonstrukciós, és itt a választókerületben is van lehetőség arra, hogy egy bizonyos szakasz megújuljon. Melyik lehet ez, képviselő, hogyan állnak most ezzel?
2: Jelen pillanatban a Nagykátó-Újszász vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a vitézi miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a jászságot is fogja segíteni.
1: És hogyha a jászsági településekről beszélünk, akkor a Magyar Falu Program az egy fontos fejlesztési bázis lehet, vagy forrás, hiszen nagyon sok kis település van, az ő számukra nagyon jelentős. Ha jól tudom, akkor meghirdetésre kerültek már különböző területi pályázatok, és eredmények is születtek. Miről tud ezzel kapcsolatosan beszámolni?
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákohalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Magyar Falu Program mellett nyilván vannak egyéb forrási lehetőségek, meg nyilván az uniós forrásokból is majd vélhetőleg tudnak továbbfejlődni a jászsági települések is. Van-e már olyan listája képviselő úrnak, amiben azért nagyjából látja, hogy mik azok a területek, amelyek mondjuk kiemelkedően fejlesztésre szorulnak itt a jászsági településeken, és meg is jelennek az önkormányzatok beadványába, hiszen úgy tudom, hogy készül egy ilyen összeállítás is.
2: Ez nem csak a mostani pályázatokról, illetve az igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzunk, vagy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben.
1: Itt ezeknél a forrásoknál milyen szerepet játszhat a Szent István vidékfejlesztési program? Mennyire kapcsolódik szorosan hozzá, vagy ez egy kiemelkedően egy külön területet fog, és az tulajdonképpen egy más jellegű támogatása lehet a településeknek?
2: A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze, és ezt még egyszer elmondom, szakmai szervezetek fogják eldönteni, tehát nem egy politikus, nem egy képviselő, a szakmai szervezetek, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Az elmúlt percekben a területi fejlesztésekről hallottak Halmai Ferenctől, országgyűlési képviselőnktől, az interjú folytatásában a rendvédelmi szerveket érintő tervekről és az intézkedési csomagról is szó lesz. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez a Trio FM Jelszberényből, műsorunk vendége továbbra is Halmai Ferenc, térségünk országgyűlési képviselője.
1: A belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként az elmúlt hetekben, hát nagyon sokszor látjuk képviselő urat, államtitkár urat igen aktívan, hiszen a miniszter urat is helyettesíti a parlamentben. Amikor kinevezték, akkor beszéltünk, hogy mik azok a nagyon fontos intézkedések, amelyet érezni kell a rendvédelmi szerveknek, hogy áll képviselő úrnak az előkészítő munkája. Az a bizonyos csomag, az már kibontásra került, vagy még mindig összeállítás alatt van?
2: Már tulajdonképpen nagyon sok előkészítő munka folyik, már jó néhány törvényjavaslatot be is nyújtottunk, volt, amit el is fogadtak, van, ami még jelen pillanatban is a tárgyalások folyamatában van. Mindenképpen nagyon fontos azt megjegyezni, hogy dolgozunk a rendőrség életpálya modelljén. A sport államtitkárságon dolgozunk, akár a TAO pénzek, akár egyéb más elosztási, vagy azokon a világversenyeken, amik jelen pillanatban is majd talán ebben az évben, vagy jövőre jönnek az országban. Nyilván ezek mind pénzt kíván. Ezeknek az előkészítésén dolgozunk, és természetesen, ami az én szívügyem, a rendőrség, illetve a rendészeti szerveknek az életpálya modellel, a illetmény növekedéssel, és hát ezekkel a dolgokkal hogyan lehet csökkenteni az adminisztrációt, hogyan lehet korszerűsíteni a ruhákat, amit talán kényelmesebb viselet lesz. Tehát ez mind folyamatban van a rendőrségen. Hogyan tudjuk azokat a körülményeket helyretedni, ami a munkakörülményeket javítja, ezen folyamatos a munka, és ez azért ősszel egy része elő is fog jönni. De nyilván ez nem egy gyors folyamat, hiszen nem akarjuk elkapkodni. Nagyon sok véleményt meg kell hallgatnunk. A kollégák folyamatosan ontják a véleményüket, és ez nagyon jó. Ezt meghallgatni, ezt azt gondolom, hogy kötelességünk, és nyilván ezt beépítjük.
1: A szakmai szervezetek és a társadalmisítás.
2: Ez így van. Nyilván a szakmai szervezetekkel már volt megbeszélésünk, és folyamatosan mérkeznek a kollégák, van egy platform, ahol beírhatnak, és egyszerűen ez működik.
1: És akkor beszéljünk egy picit még egy szinttel magasabbra, ami tulajdonképpen majdnem mindenkit érint. Valamilyen módon mondhatjuk, hogy azokat a kormány intézkedéseket, amelyek rövidesen életbe lépnek. Ön ezek közül mi az, amit kiemelni, és úgy gondolja, hogy akár itt tényleg a járságban az emberek mindennapjait is befolyásolni tudja majd?
2: Mindenképpen vállalásunk volt, nyilván a tűzifa áfájának csökkentése, a vényköteles gyógyszereknek a áfa csökkentése, 0%-os áfájának a bevezetése, az egészséges élelmiszereknek a áfa csökkentése. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak, és ezek azért már nagyon sok, mivel itt a nyakunkon az ősz a tél, tehát a tűzifát nyilván nem lehet januárban meg februárban megvenni, tehát ezek azért maximum egy szeptemberi intézkedések kell, hogy legyenek, és természetesen nyilván, mint mindennek, van költségvetési vonzata, és azért erre az évre már kaptunk egy szinte kész költségvetést, amit állandóan módosítani kell, de hát nyilván mindjárt tudjuk, hogy ennek már a 80-90%-a elúszott, úgyhogy ebből kell gazdálkodnunk, de ezeket a vállalásokat, ezeket mindent megcsinálunk, hiszen ahogy összeszámoltuk, én azt gondolom, közel 100 vállalást már teljesítettünk ezen a 101 néhányot ezen az időszakban, és most jönnek a többi. Nyilván ez a 100 nap, vagy ez az elmúlt két és fél hónap azért ez igen kemény munkával telt, hiszen minden héten parlament, éjszakákig, éjfélig ott vagyunk, és nyilván nyomjuk át ezeket a törvényeket. Természetesen jogállamot építeni jogállami módszerekkel lehet.
0: A rendvédelmi és kormányzati intézkedésekről beszélgetünk Halmai Ferenccel, térségünk országgyűlési képviselőjével, az interjú záró részében a Csángó Fesztivál támogatásáról és a jövőbeli kulturális pályázatokról esik majd szó. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez a Trigo FM Jászberényből interjúnk befejező részében Halmai Ferenc országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, miként sikerült végül biztosítani az állami támogatást a Csángó Fesztivál megtartásához.
1: Van egy nagy rendezvényünk is, a Csángó Fesztivál, amely az ország egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénysorozata, és turisztikai szempontból is jelentős, amelynek a megvalósulását igen kérdéses volt, és én, ha jól tudom, akkor államtitkár úr, képviselő úrnak igencsak sok ajtón kellett bekopogtatni ahhoz, hogy ez el is tudjon indulni.
2: Több olyan rendezvény van, ami nagyon fontos a jászságnak. Sajnos a Jászok Világtalálkozó, és pont egy olyan szerencsétlen időpontban esett, ahol már nagyon nehéz volt összeszedni bármit is, és talán a Csángó Fesztivál az valamivel könnyebb volt, hiszen ott volt még egy kis idő. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert veszélyessé válik a megtartása, tehát kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos.
1: És azt tudjuk Nagy Ervin államtitkár úrtól, hogy teljesen más rendszerbe fogják majd ugye a kulturális támogatásokat. Mi az, amit esetleg tanácsként is el tudott mondani a fesztivál igazgatójának, hogy mi az, amire készüljenek, amire figyeljenek, amivel számolni kell a következő esztendőben?
2: Igen, én mindenképpen azt javasolnám, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra ezeket a pénzeket, hiszen megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt, mert egyébként mindenki úgy számol most is, hogy na majd az utolsó pillanatban innen-onnan kérünk valamit. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
1: Rendkívül erős tempót diktál a Tisza kormány minden területen, de hát azért egy választókerületi képviselőnek kell is itt lenni, de van-e lehetősége majd egy kis pihenésre is, képviselő úr, hogyan, miként számol a nyár következő heteire?
2: Tulajdonképpen lesz egy országgyűlési szünet, ez tulajdonképpen egy hétfő kedd lesz, ahol nem lesz nyilván plenáris ülés, és talán előtte is utána lesz egy kis idő. Azt nem tudom, hogy nekem lesz-e, hiszen a belügyminisztériumban folyamatos a munka, de nagyon remélem, hogy lesz, és egy pár napra el tudok menni a feleségem elén is pihenni, de meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Mindenképpen kellene valami pihenés, mert érzem, hogy óriási volt a hajtás és a nyomás, főleg amíg nem tudtam ott lakni Budapesten, addig hajnalba mentem, késő este érkeztem, igazából csak aludni jártam haza, és a hétvége pedig nyilván a választó területemre maradt.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, hogy időt szánt a Trio Rádió hallgatója is, és elfogadta a meghívásunkat. További jó munkát kívánok önnek, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Hering Autó elhozta a jövőorientált automárkát a járságiaknak is. Prémium Omoda és Jayco modellek várnak egy karnyújtásra a Gyöngyösön, a Pesti út 93 szám alatt. Gyere el, lepődj meg! Nálunk alap az extra. Omoda Jayco Gyöngyös.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
6: Ez volt a reklám!
7: A Trio FM hírei.
8: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, folytatódtak az orosz-ukrán drón támadások, marad a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta arra a figyelmet, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar köztönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. 13-an megsérültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az északai ukrán drón támadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem éjjel több mint 150 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrőrsbe. A délnyugati Cali város közelében gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés ellen. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. A japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
8: Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
2: Trio FM.
0: Trio FM.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en. Wow.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizek-Kecskemét vasútvonalat. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta, a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak. A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: A Hering Autó elhozta a jövőorientált automárkát a járságiaknak is. Prémium Omoda és Jayco modellek várnak egy karnyújtásnyi a Gyöngyösön, a Pesti út 93 szám alatt. Gyere el, lepődj meg! Nálunk alap az extra. Omoda Jayco Gyöngyös.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65/A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Derült, nyári időre számíthatunk, kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét visszatér a kánikula, kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Napos, száraz idő lesz holnap is, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Hering Autó elhozta a jövőorientált automárkát a járságiaknak is. Prémium Omoda és Jayco modellek várnak egy karnyújtásra a Gyöngyösön, a Pesti út 93 szám alatt. Gyere el, lepődj meg! Nálunk alap az extra. Omoda Jayco Gyöngyös.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ismét visszatér a kánikula. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőn veszi kezdetét az 54. Tokaji írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján. A pályázatokat augusztus 25-ig várják. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
9: A story. Loca.

0: Riu FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét visszatér a kánikula. Hétfő 10 óráig várják a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a vasárnap reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni, hozzátette. Az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 000 embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Napos száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat a nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküdtesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Hétvégi zeneturmix. Slágerek pihenéshez. Minden szombaton és vasárnap.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen, de ha nagyon aktualitásokkal akarunk foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy elég lenne két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ kutatói, illetve tudósai a vízcsőd, a globális vízcsőd fogalmát? Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, ami pedig az energiát és az energiaválságot illeti. A legfontosabb kérdés azt gondolom egy átlagos háztartás számára az, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a jövőben. Van-e lakásban élők hátrányban, de fogok hozni megoldásokat. Ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van? Ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agráruniónak. Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt, azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a kéménységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízvesztesség, mint egy 25%, így rengeteg víz folyik el és vész kárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak, kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet. Tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szív elégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött, úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lenge ruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett. Az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kissejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépés hoz az onkológiai ellátásban. Az injekció az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbeteg körében a hatodik leggyakoribb típus, közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejt kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immun sejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csoda injekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálata nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: hírek talál.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Visszatérünk a vízes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudomány világa a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém, száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos, vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvíz kitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik. Miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezet és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel? Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszállítják, számíthatatlanul sokszor minden előjel nélkül pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el, a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú, a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző, 5400 éves korral büszkélkedhet, fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek. De hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5500-5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor, azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mint egy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet. Vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk? Foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal? Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan másszunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája, vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galván elem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyó vízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kisembereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni, ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemei kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram téma körével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat a nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküdtesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Jó FM! Jó FM! Mellette szól!
1: Tudom, hogy fáj minden szó, mit el...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: cose pene.
1: Kilencvenhét hét Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.